0: üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen.
1: Tai Hong Beng Yu, Lin Ho, Lin Xiao Ba Wei, Wu Yan Ge Lai Wu Jia Jie.
2: Vier Gestalten auf der Rückbank, besser so laut, jedes Schreien klingt wie Flüstern. Durch die Nacht von ohne Ziel.